0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 8-a, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A Tótkomlósi evangélikus templom harangját hallották. A Békésszent Andrásra települt szlovákok közül 80 család Szarkóczi János lelkész és Mravik Péter tanító vezetésével 1746 tavaszán áttelepült arra a helyre, amit az akkori földesúr kijelölt nekik. Így alakult újjá Tótkomlós a Szárazér partja mentén. A templom építését 1792-ben kezdték el. A lelkész Szexti György kiváló szervezőnek bizonyult. A gyülekezet 3128 főt számlált akkor. Az építéshez 1 millió nagyméretű téglát égettek ki, és építettek be. A faanyagot a Maroson úsztatták le Aradig, és onnan szekerekkel szállították Komlósra. A templom szentelés ünnepe pedig 1795. november 8-án volt. A templom 42 méter hosszú, 19 méter széles, belmagassága 22 méter. A torony 57 méter magasba nyújtózik. Teteje eredetileg fazsindelyes volt 1922-ig, amikor palára cserélték. A gömböt és a csillagot 1942-ben részből készítették el és helyezték fel. A toronyban 4 harang lakik. A legnagyobb 9 mázsás. Az oltárkép Krisztus mennybe menetelét ábrázolja. Az oltár díszítő fafaragások Dunajszky Lőrinc alkotásai. A templom orgonáját 1834-ben Komornyik Benedek nagyváradi orgonakészítő építette. Korábban minden alkalommal szlovák nyelven folytak az istentiszteletek. Ma havonta egyszer van szlovák nyelvű istentisztelet. A gyülekezet éppen most választott ismét olyan lelkészt, aki maga is a Magyarországon élő szlovákság tagja, és akinek a szolgálatától a szlovák nyelv megőrzését reméli a gyülekezet.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

0: Lunatic.
1: Rock it, don't stop.
2: A magyarországi világzene egyik jelentős képviselője a Besodrom zenekar. 1999-ben alakult. Nevének jelentése lovári cigány nyelven üld meg az utat, mint a lovat szokás, azaz indulj el. Balkáni és román cigány, illetve közel-keleti tradicionális zenét ötvöznek magyar zenével, és játszanak sajátos feldolgozásban, összeolvasztva különböző zenei stílusokat.

A zenekar elődje a Sógorkoma együttes, melyet Barca Gergely, Petti Ádám és Tóth József alapított. Az elnevezés arra utal, hogy Barca és Pettik egymásnak sógorai. Első fellépésük Besodrom néven 1999-ben a Diák-szigeten akkora sikert aratott, hogy még ugyanazon a fesztiválon többször is zenéltek.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Kétezerben megpróbálkoznak a Space Besodron formációval, amiben teret kap az elektronikus hangzás, a népi gyökerek, a DJ és a dobprogram segítségével modernebb, partisabb zenévé alakulnak. A zenekar G című lemeze még európai megjelenése előtt felkerült az angol világzenei szaklap top 10 listájára.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: 1994 ben szerintem, vagy 95-ben találkoztunk Derenken.
1: Hát azóta akkor... sokat találkoztunk.
0: Azóta sokat. Nagyanyáddal is, ha jól emlékszem, meg anyukáddal. De akkor teljesen friss volt Lengyel Kápolna, ugye? 94-ben.
1: Igen. Hát a 92 vagy 93-ban kezdődött el ennek az építése, vagy akkor fogalmazódott meg, és azokban az években lett felépítve. Ami érdekes azóta, hogy nagymamám 2013-ban 81 évesen meghalt, úgyhogy hát ő volt a mi családunkban az utolsó olyan ember, aki még Derenken született.
0: Akivel én még lengyelül beszéltem, régi lengyel nyelven.

0: na tom kápolne trifrúvať na kikere, ale keď prešli to, čím ľudí, neveľok navpíralo. A to obrusek na oltár, kikere, čo to všetko, jo za to pokúpim a tak šumne vykladžem tam. Pokúkali ešte ak šumnú.
1: Tak žívam, tak, odlondávam pěknou kaplice, no, tak.
0: Tak kaplické šumne vyjatujeme ze skviatami. Jaj, môj dom tam dolu byl na pošrodku, jak stadi zejdeme dolu. A potom, kam my še staviali nový budinek, a to zaš tam hůre, že no skladali dolu. To tam byl taky nový šorus, co už tam nové budinky byly.
1: I do kterého roku paní mieszkala v Derenku?
0: 42 roku my tu došli.
1: Jak bylo tu mieszkać v Derenku?
0: Jaj, tu bardzo dobre bylo. To taky dobré ľudí byli. Jak tam u vás. To tak dověna potrýmali. Podělili se ze všetkým, co mali, s chlebem, s peňažmi jedno drugému. Roboty, keď jedno najslo, usvarilo tamtému, že no jest tam pracovať, môžeme išť, a tedy tak išli v jedno. Barše radi, to taky Poliaci byli, jak vaši. Chudobina bola všade po świecie, a to še ospirhili ľudia. No to či Poliaci tu še pracovali na tom drinke. To po polsku nie tak trakvať zde drink, to drinka.
1: Drinka.
0: To drinka to len po węgiersku drink. Po polsku to drinka. To my wse tak volali, choć między sobą stari ludzie, no idzie na drinka, albo bula z na drinka. No poczekajcie, no ja we w Zakopanej chodila, a tam jest jeden Jorek. A już się to pytala, a i culak tam ogze, no gwari drincanski Jorek. Jo, ja to jo wtedy mnie po głowie uderzyło. Boże! To ci nas jest dziadków jest taka, gdzie stawać pochodzą ze z górok, skadzi ten drincanski Jorek czuri.
1: To dlatego no. Wam się tutaj tak dobrze żyło w tych górach, bo tak było tak, jak i tam u was.
0: Tak, tam u górok się dojśli. To już my tak już pre ona celi tą gwarę, bo nas jest stary dziadków, ja i obocim, mój stary ojciec, a i stara mać, nie tak warili osprawiać jak my, rędecznie tak po polsku jak wy. A jak do Zakopane je posla, ta tam tak się do gwaranie.
1: Przychodzi pani tu co roku na odpust?
0: Ja każdy rok chodzim tu. A to ten kaponec, jak to my... Jak
1: kaplica.
0: Kaplica, no. Ta to jo pocyfruje. Jak to gwaru po polsku. No ta mojego ojcowa mać, a i ojciec tu jezą. A dochodźcie każdy roka. Bo to tak nam dobre, panie, takich ludzi. Tu widzimy, co spomiędzy nos da chyli waluśni. No, czy jak to? Krew z krewu.
1: Krew z krwi.
0: No, ale kiedy darmo, hejcie, tato, uz teraz się osprychlimy. Ja, jaka to szumna drinka była.
1: Kábubenko József,
2: nie? Budinski
1: Terezia.
2: És hogy a kábubenkó József miért volt? Nagyon sok bubenkó volt Derenken. És hogy honnan jött a ká? Mert volt M-bubenkó, Mizera bubenkóka. Ennek is van egy érdekes története, ennek a ká betűnek. Következő, ez onnan kábubenkó, mert a ká az azt jelenti, hogy kúti bubenkó. És mitől kúti? Attól kúti, hogy az édesapámnak, tehát bubenkó József, kábubenkó József az én nagyapám, édesapámnak az apja. Ő az én nagyapám volt. És az ő szülei gyakorlatilag Derenken a falunak ott volt a kerekes kútja.
1: Így van.
2: És azért, hogy meg tudják különböztetni, és hogy ő lett a kúti bubenkó, mert hogy a kút innen jött a kábubenkó József. Hát érdekes, igen, talán még valahol meg is van az a hangfelvétel, ami készült, és soha nem felejtem el, hogy ennek van egy érdekessége, annak a kazettának, ami nálam megvan, van, és meg is fogom keresni, amit a Poznani Egyetem nyelvészkutatói készítettek egy hangfelvételt, és ez a felvétel arról szól, ahol nagymamám beszél, és ennek a lengyel ősi gurál magát a lengyel nyelvet kutatták, és ez azért készült, mert arra voltak kíváncsiak, hogy hogy beszélik, milyen a kiejtés, milyen szavakat használnak, hogy fogalmazzák a mondatokat, stb. És erről készítettek hangfelvételt, vagyis hogy beszéltek a nagymamámmal, ez erről készült, és ezt a tudományos kutatásokban Lengyelországban föl is használták ezt a beszélgetést, tehát pont egy olyan értéke volt, ami hogy 300 év után olyan ősi gura lengyel nyelv hangzott el, aminek az volt a kuriózuma, hogy a derenki zárt közösség itt igazán teljesült be azáltal, hogy nem formálódott az évszázadokon keresztül a nyelv, hiszen egy olyan zárt közösséget alkottak, hogy ezáltal őrizték meg azt az ősi nyelvet, és sem a politika, sem a történelem, sem más egyéb változások nem tudták befolyásolni, igen, és hogy ez egy teljesen ilyen unikumnak számított. És hát, hogy őrizem a lengyel hagyományokat a családon belül, én is privátban nagymamámmal készítettem egy hangfelvételt, amit a mai napig őrzök, ahol ő elmondja lengyelül és magyarul az ő nyelvén, az ő lengyel nyelvén az élettörténetét, bemutatkozik, énekel, hogy honnan jött, kicsoda, micsoda, ezeket elmondja, és én ezt eltettem emlékbe, hogy már most itt az élő példa, hogy nincs közöttünk, de mégis van egy olyan családi hangfelvétel, ami ezt a mi múltunkat ilyen szinten is megőrzi, és tovább tudjuk vinni majd én a gyerekeimnek, és a következő generációnak a családon belül. És én a munkám során sem szakadtam el a lengyelségtől, hiszen jó kapcsolatot ápolok a Szolidárnoszt Konfederációval Lengyelországba. Ezen belül, mivel kereskedelmi területen dolgozom, a Lengyel Szolidárnosz kereskedelmi szekciójának a vezetőivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, járunk egymásnak a rendezvényeire, én elég sokat járok Lengyelországba, is többször volt a mi meghívásunkra Lengyelországba, tehát így van egy ilyen élő kapocs. Hát azok a történelmi és kulturális, meg politikai értékek, amit mi azonos gondolkodású emberként kezelünk. Tehát, hogy ilyen dolgok is vannak, úgy érdekes, hogy ez mennyire így előjön meg, elmúlik, mikor milyen helyzet van, és nem beszélve arról, hogy valláskultúrai társadalmi helyzetben ez egy olyan fontos dolog, ami szerintem a két nemzetnek az identitását a hosszú távon tudja biztosítani. Nagyon sok olyan dolog van, ami nem csak a dereng kérdése. Én azt gondolom, ez olyan, mint amikor egy házépítkezésénél a fundamentum, hogy milyen helyre kerül, és ez hogy van megcsinálva. Tehát ezek a erkölcsi és morális kérdések azok, amik egy embernek a gondolkodását, a mentalitását, viselkedését meghatározza a jövőben, és hogy egy generáció milyen körülmények között nő fel, és milyen fajta impulzusokat kap, meg attitűdöt kap, azok pont ezek a dolgokon keresztül jelenítődik meg az embernek az életében is, tehát akkor is mi ezt fontosnak tartottuk, hogy például legyen, igen, és hogyha el akar valaki menni, és nem szégyen az, hogyha valaki mondjuk keresztény ember, tehát ezek, mert ezek olyan dolgok van Magyarországon, meg a világban, hogy sok esetben az ember resteli, vagy félbeáll a kérdés elé, hiszen mint hogyha az bűn lenne, hogyha ő fölmeri vállalni azt, hogy ő mondjuk egy keresztény ember, és azt gondolom, hogy ezeket az értékeket hagyom kultúrát, identitást, ezt meg kell őrizni.
3: Nagyon sokáig tudnak beszélni, igen. De szerintem derenken kellene találkozni. Igen, valamikor hát, nyáron.
2: Nyáron a derenki búcsún, igen. Hát ha kapok meghívást vagy tájékoztatást arról, hogy mikor lesz, akkor szívesen.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 7-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušateljice i poštovani slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo u dvosatnoj emisiji na hrvatskom jeziku s kojom smo uz vas do 10 sati. U današnjem programu donosimo reportažu s 32. šokačkog festivala kuhanja graha u Maču, koji je okupio 68 ekipa te brojne čuvare, šokačke kulture i tradicije. Najavljujemo i jubilarni 10. hrvatski ljetni festival, koji će se sutra održati kod Brlobaša. Iz našeg arhiva izdvajamo prilog o Andoru Vegu, dobitniku Viteškog križa, reda, zasluga Mađarske, a emisiju ćemo završiti glazbenom razglednicom, razgovorom s violončelisticom Anom Rucner. Današnji program realiziraju novinarka Renata Balatinac, tonski snimatelj Ladislav Strasser, te urednik i voditelj Andrija Pavleković. Ostanite s nama u sljedeća 2 sata. Želimo vam ugodno jutro i dobar prijam.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Adatközlő, táncos, előadó művész, táncoktató, a népművészeti fiúmestere. Ő Balogh Katalin, vagy ahogyan a szakmában mindenki ismeri, Katesz. A legendás táncos Balogh Béla lányaként már kisgyermek korában belecsöppent a színpad világába. Az elmúlt 3 évtizedben az otthoni tánchagyományok ápolása mellett a próbák, a profi táncstúdiók, a külföldi és hazai színpadi előadások töltötték ki az életét. Tanítványai között vannak amatőr és profi táncosok egyaránt, nevét jól ismerik mind a magyar, mind a cigány népzenei életben. Mai műsorunk főszereplője Balogh Katesz, aki pályájáról, táncról és kultúráról, tanításról és előadó művészetről mesél. Tartsanak velünk!
2: Hello.

0: mesélj, Katesz, egy picit, hogy mikor léptél először színpadra, mint táncos?
1: Azt hiszem, hogy 1988-ban.
0: Ja, ilyen pontosan tudod?
1: Igen.
0: Mert mi volt akkor?
1: Hát akkor voltam 10 éves, 9 éves voltam, amikor legelőször hivatalosan ellátogathattam egy táncterembe. Az teljesen más, amikor otthon, ugye egy zárt közösségben, egy családi eseményen a gyerekek, amikor táncolnak, és megtanulják azokat a lépéseket a szülőktől, nagyszülőktől, családtagoktól, és teljesen más az, amikor egy próbateremben ilyen nagyon szigorú és hivatalos kereteken belül kell tanulni, és hogyha rossz vagy, kizavarnak, ha elkéstél, akkor nem mehetsz be, akkor is kizavarnak. Tehát, hogy...
0: Fegyelem van.
1: Ajaj, azért egy táncterembe bekerülni 9 évesen, de hát engem az már akkor úgy elvarázsolt, hogy soha többet nem akartam mást csinálni. Nekem a tánc az igazándiból mondjuk azt, hogy egy házas, mint egy házasság. Egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon mély érzelem, nagyon mély kapcsolat, vitákkal, súrlódásokkal.
0: De azt mondhatjuk, hogy te egyszerre vagy adatközlő, aki otthon megtanulta a hagyományos táncot, egyszerre vagy képzett táncos is, színpadi előadó is, tehát mindenféle szerepben felbukkansz. Ezeket hogy kell elválasztani egymástól?
1: Megtanultam valahogy így a hosszú-hosszú évek alatt az, hogy hogyan tudod elválasztani, és mikor kell elválasztani. Vannak olyan lépések, vagy vannak olyan motívumok, amit nem tudok máshogyan megmutatni, vagy elmagyarázni, mint csak adatközlő. És olyankor mondom is a tanítványoknak, hogy ezt most, mint adatközlő fogom neked megmutatni, vagy úgy fogom értelmeztetni, hasznos, hogy mind a kettőből tudsz profitálni, és mind a kettőhöz tudsz nyúlni.

0: Mesélj egy picit magadról, hogy mit kell rólad tudni.
1: Édesapám Nagyecsedi olácigány származású, édesanyám pedig apai részről pesti olácigány, illetve anyai részről a nagymamám pedig szlovák muzsikus cigány volt. Úgy nevelkedtem, hogy mind a kettőből kaptam, mind a két család kultúrájából, identitásából, szokásaiból. Van egy gyermekem, és hát ő is belecsöppent. Tehát a mi gyerekeinknek nem volt olyan kiváltságos helyzete, hogy eldöntse, hogy 3 éves korában jön-e velünk próbára, vagy nem. Nekem is, a te gyermekeidnek, az én gyerekemnek az egy olyan természetes közeg, egy olyan természetes hétköznapok, hogy próba van, és akkor megyünk próbára. És hát az én gyerekem is így nőtt föl, mint szerintem sok művésznek a gyereke. 3-4 évesen már ütötte a kannát, meg mindent is, amit lehetett, és aztán szépen olyan 6-7 éves korában otthon elkezdett táncolni, próbálkozott, és nyüstölte magát. Rettenetesen sokat nézte apámnak, még akkor VHS kazetta, és le tudtam ültetni őt 3 óra hosszára. Nyilván ő is táncos lett, és zenész.

0: Érdekes, mert ugye apám, amikor már úgy gondolta, hogy már nem annyira akar táncolni, vagy már nem azt az örömét látja benne, hanem lehet, hogy inkább leül kannázni. És a gyerekem most ugyanezt éli, pedig a táncművészeti főiskolán végzett, ott járt gimnáziumban. Lehetősége adódott arra, hogy még profibban és szélesebb körben tanulhasson, rendkívül nagy anyagot tudhat magáénak, de most neki ott van a lelke, hogy inkább zenélni szeret. Harmadik generáció, aki ebben megtalálja önmagát, most, hogyha éppen egy tánc során, vagy éppen egy zenekarban, én nem bánom, de ott van,
1: de benne van,
0: és ott van a sűrűjében. Szerintem büszke lenne rá apám.

0: Édesapám Balogh Béla volt, nagyon nagy táncos hírében áll, hál' Istennek a mai napig, pedig sajnos már elég régóta nincsen köztünk, de úgy a magyar néptánc világban, mint a mi saját közösségünkben még mindig tudják, hogy kicsoda. Hát ahogy teltek, múltak az évek, és ahogy tanultam édesapámtól, illetve ugye azok a nyári táborok, amikben részt vehettem. Akkor például a Molnár utca, az is egy nagyon meghatározó helyszíne volt az életemnek, mert még az Almási téren a cigány kultúrát, úgy a Molnár utcában pedig a magyar néptáncnak a világát, a varázsát és a táncait ismerhettem meg.
1: Itt vagyunk a 7. kerületben az Almási téren. Ez szerintem mind a kettőnknek nagyon sok emléket hoz elő. Neked például mi jut eszedbe az Almási téri szabadidőközpontról?
0: Sok művésznek, sok zenésznek, sok táncosnak. Ez egy bölcső volt, én azt gondolom, amikor mi gyerekek voltunk, illetve amikor ti voltatok fiatalok. Ez egy olyan kulturális bölcső volt a magyarországi cigányságnak, amit szerintem soha nem feledünk. Számtalan program, fesztivál, előadás, koncertek, lemezbemutatók,
1: táncházak,
0: egy hely, ahol mindenki és mindenki együtt volt. Ez volt az a helyszín, ami szerintem ennek a kulturális közösségnek megmutatta azt, hogy hogyan lehet együtt, egymás mellett még előrébb lépni, megfejlődni. Ahogy haladtunk előre, ugye én úgy mentem apuval országról országra, fesztiválról fesztiválra, így bővítettem a tudásomat, és ha jól emlékszem, akkor olyan 13-14 éves korom óta tanítok. És hogyha visszagondolok, akkor egyértelmű, hogy azt nem feltétlen lehetett tanításnak nevezni, de nagyon örülök, hogy apu ezt megtette, hogy úgy bedobott, hogy na, akkor gyerünk, erígy, haladj, és akkor mutassa, csinálj, mert hogy azok a lépcsőfokok, igen, hogy 13, 15, sőt, még 25 évesen is, vagy még később, vagy 35 évesen, hogy mi az a tematika, mi az a rendszer, ami szerint tanít az ember, vagy mi a hasznos egyáltalán abból. Úgyhogy ha nagyon röviden szeretném összefoglalni azt, hogy én ki vagyok, egy táncot, egy művészetet imádó embernek tartom magam. Táncos vagyok, táncművész vagyok. Mindig is az életem meghatározó része volt a tánc. Nagyon örülök, hogy arra ösztönzött és arra nevelt édesapám. Tehát, hogy a tanulás, mindig is szerettem új táncokat tanulni, és ebből én profitáltam is nagyon sokszor. Na! Nagy ecsedi cigánytáncot fogunk a továbbiakban is tanulni. Most átvesszük gyorsan, amit néztünk délelőtt, és akkor folytatjuk. Természetesen Pákoék fognak zenélni.
2: Figyelj, kettő, hopp!

0: ahogy te tanítasz, ezt saját magad fejlesztetted ki, vagy ezt tanultad?
1: Kérdésedre a válasz az is. Tanultam apámtól, és tanultam azt, amit hozott maga az élet, a szituáció. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy egyes figurát, vagy a motivumoknak a jelentését megmagyarázzuk, és amennyire csak lehet, lebontsuk. Hál' Istennek nagyon sok réteg jár hozzám, tehát akár a profi táncos, a félprofi, az amatőr, és csak mondjuk a hobbi táncos. És fontosnak tartom azt, hogy megértessük azt, hogy egy-egy figurának, egy-egy motivumnak mi a jelentősége, hogy én azzal a lépéssel mit szeretnék kifejezni, akár magam felé, akár a táncos párom felé, vagy pedig a közönség felé. És hát sikeres, tehát azért hál' Istennek nagyon sokan táncolják a nagyecsedi cigány táncot a nem cigány származású emberek. Forgás, kettő, hopp!

egy ilyen tánctanítás során, azért most itt 6 óráról beszélünk, tehát azért sétálj le 6 órát. És most nem sétálunk, mi táncolunk. És ugye, ahogy táncolok, én közben beszélek. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon intenzív 6 óra, amit leginkább azért szeretek, és ahogy látom, a résztvevők is azért szeretik, mert pont itt van az az idő, amikor ki lehet bontani, illetve innen még egy feljebb szint, az pedig a tánctábor, ahol több napon keresztül van 6 óra arra, hogy ezeket a dolgokat megtanuljuk, illetve levezessük, kibontsuk, megértsük, átéljük. Nagyon fontos az, hogy például egy tánctábor során betekintést engedünk a kultúránkba, és abból egy csomó-csomó minden világossá válik. Ugye látják a résztvevők azokat a iratlan szabályokat, mondjam így, amik szerint mi élünk, és ez nagyon-nagyon sokat segít nekik. Egy nagyon nehéz táncról beszélünk, nagyon összetett előadásmódjában, a kivitelezésében, mindenhogy. Ezt szerintem a legszebb. Hogyha tombolni akarsz, úgy igazán tombolni akarsz, az nagyon könnyű. Mert ugrálsz, hadonászol, nem tudom, futsz 2 kört, de éld meg azt az örömöt, amit mondjuk a tombolás ad a lelkedben úgy, hogy nem futhatsz körbe. Tehát vannak szabályok. És pont, hogy a lelkedben lesz az a szépség, meg az a szabadság, amit ad a maga a tánc, amit mondjuk egy tombolással, a kezeddel, meg a lábaddal, vagy így nagyon nagyban tudnál kifejezni. A táncnak a szerkezete úgy néz ki, hogy van egy építkezés, és van egy megtörés. És ez folyamat. Felépítek, török, felépítek, török. És ettől is nagyon szép, és ettől is nagyon nehéz. És én azt szeretném most nektek megtanítani, hogy ezeket a töréseket, ezeket a finomságokat,

0: vagy van. Tehát azért mondom, hogy nem tudom, hogy örülne, vagy büszke lenne rám. Hát igyekszek, de egyébként nem kötelességemnek tartom. Abszolút kötelességemnek tartom. Ha mi nem csináljuk, akkor ki csinálja? Balogh Béla elkezdett építeni egy hidat, amit azt gondolom, hogy ennyi év után ez a híd elkészült. A nem cigányok elindultak emitt azon a hídon, a cigányok elindultak amott azon a hídon. Azt gondolom, de inkább érzem, hogy össze is találkoztunk. A másik, ami ebben nagyon jó, hogy olyan emberek járnak hozzám, akik máshogy nem találkoznának. A tánc, ez a fajta érdeklődés hozza őket össze.
1: Egymással se találkoznak, nem, de cigányokkal se nagyon találkoznak.
0: Nem, eleve az, hogy egy másféle kultúra iránt érdeklődjön. Tehát ahhoz már kell egy befogadás, ahhoz már kell egy nyitottság. És így, hogy még inkább belelát a miértekbe, a hogyanokba, az meg még inkább emeli a lelkükben és a fejükben azt, ami már eleve megvan nekik, és talán ez az, ami engem így még mindig és mindig visz előre, hogy hát ezeket az embereket kapcsoljuk össze.
1: Azt megállapíthatjuk, hogy a te munkád sokkal több annál, mint aminek látszik.
0: Remélem.

0: Édesapádra, ha visszagondolsz, mi az, amit tőle átvettél?
1: A fegyelme és a kitartása, vagy hogy egy művésznek, vagy mit szabad, vagy mit illik, mit nem illik megtenni. Engem úgy nevelt édesapám, hogy egy művész a politikától mindig és minden körülmény között mentesnek kell lennie. Vagy ahogy ő egy nagyecsedi cigány emberként, ahogy tudta magát európai embernek érezni. Meglátta azt, hogy cigány és nem cigány közt a tánc miféle kapcsolódási pont. Hogy a művészet, a tánc által, a zene által, hogy micsoda összekapcsolódás lehet emberek és emberek közt. És látom fiatal táncosokon, középkorú táncosokon, hogy ez a versenyorientálódás, hogy nekem azt meg kell nyernem, mert attól leszek jó táncos, vagy és én ezt apun sosem láttam. Ő mindig és mindig egy rendkívül egy alázatos ember volt. Az én gyermekem is ugyanígy nőtt föl, hogy lehet menni versenyezni, menjünk versenyezni, mert tapasztalatnak ez tök jó. Nézzük meg, hogy milyen az, amikor ott van 200-300 versenyző, és te megnyered. De nyilván, hogy az sem így van, vagy éppen amikor megkaptam a Népművészeti Filmmestere díjat, tehát az nem úgy van, hogy majd akkor jó, akkor majd ott ellazáskodok, meg fölmegyek. Tehát nyilván az egy komoly verseny. Tehát, hogy a gyerek is abban nőtt föl, hogy elmehetünk versenyezni, és hogyha nyerünk, akkor tök jó, nagyon jó, örülünk neki, ha nem, akkor sincs semmi baj. Ezek a dolgok, amiket én gyereknek megtapasztalhattam, és amit tanulhattam édesapám mellett, örülök, mert megmaradtak, és a gyerekem is megkapta azt a fajta gondolkodást, vagy azokat az elveket, amiről azt gondolom, hogy tényleg a mai napig megállják a helyüket.

0: Mit jelent az, hogy színpadon táncolni?
1: Kinek mit jelent a színpad? Nekem részem volt abban, hogy édesapám megtanította és megmutatta, hogy mi az, hogy színpad. Szerintem a színpad egy nagyon különleges

helyszín, és ahhoz nagyon méltó, tehát tudni kell viselkedni, méltóan kell viselkedni a színpadhoz. Én azt gondolom, hogy a színpad ez egy, az egy szentély. Nekem a színpad mindig is egy ilyen, egy magasztos helyszín volt, és az is, az energia és az idő, ez rendkívül fontos egy előadás kapcsán. Tudnom kell beosztanom az energiát. Nem véletlen vannak azok az emberek a színpadon, akik ott vannak. Kőkemény munka, fizikai munka, felkészülés, hosszú-hosszú évek, tanulása, kitartása, szenvedése. Az nem csak a mosolygásról szól, ugye? Nyilván a néző már csak azt látja, de ami ott van a háta mögött, tehát hogy ez egy elképesztő felkészülés. És nem tudok azzal egyet érteni, hogy most én kitalálom, hogy festő leszek. Lehetek festő, tehát nincs ezzel baj, csak nyilván kell hozzá egy olyan sok éves tanulás, sok éves tapasztalat és rutin, hogy azt mondhassam, hogy akkor én festő vagyok.

0: Amikor színpadon vagyok egyedül, akkor nyilván az a feladatom, hogy elkápráztassam őket. Független attól, hogy 20 ember, 30, 200, 4000 ember, aki éppen a nézőtéren ül, ugye nekem olyankor az a feladatom, hogy azok az emberek rám figyeljenek. A táncháznál is ugyanez lesz a feladatom, mert meg kell győznöm akár 4000 embert, hogy csinálják már, amit én szeretnék.
1: Számít-e az, hogy kinek táncolsz, kinek a zenéjére? Ismered a zenekart,
0: abszolút.
1: Nem ismered a zenekart? Satán.
0: Abszolút. Azt a táncot, azt a figurakészletet, azt az előadásmódot abszolút a zenéhez kell igazítani, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy kivel dolgozom, kinek a zenéjére táncolok. Amikor engem fölhív a Karaván Familia, és meg se várom, hogy mit mondjanak, és mondom, igen, ott vagyok, igen, ráír, nem baj, ha nem, meg én akkor is úgy alakítom, mert szeretek velük lenni, szeretem azt, amit képviselnek, és azt gondolom, hogy tudunk összetalálkozni abban, amit képviselnek.
1: Mióta ismered őket?
0: 120 éve. Én azt gondolom, hogy mi egy nagyon szerencsés generáció vagyunk. Nekem volt szerencsém ahhoz, hogy számos együttest már kora gyerekkorunkban megismerhettem. Egyre inkább azt látom, most már mondhatom én is, hogy a fiatalokban azt látom, hogy egyre inkább tűnik el az alázat, a tisztelet, akár emberek felé, akár a szakma felé. Ma már mindenki és mindenki tánctanár, ma már mindenki és mindenki zenész. Azok az együttesek és azok a táncosok, akik ahol tartanak, vagy amit elértek, azért ott vannak lépcsőfokok, és nem véletlen. És ehhez meg kell érni, fel kell nőni. A fiatalokban ez nincs meg, vagy hogyha igen, akkor elvétve. Azért van előttük igencsak sok-sok példa olyan szegmense a kultúránknak, amiből lehet, igenis lehet meríteni.
1: Balogh Kathesz, mi a jövő, mit gondolsz? Te ugye rengeteg mindent csináltam, tánctáborok, tánckurzusok, táncházak, előadó művészi pálya, stb.
2: Tehetségkutatás.
1: Rengeteg dolgot, amiről nem is tudtunk beszélgetni. Hogy hogyan látod a jövőt?
2: Nyilvánvalóan a fiatalság, tehát a következő generációban van a jövő, ez egyértelmű, de ahhoz kellene olyan forrás és olyan lehetőség és olyan segítség, amivel az utánunk jövő generációk megkapják azokat az alapokat. Tehát, hogy a hagyományőrzés, hogy ez eszméletlen fontos mindenféleképpen, mert így egy ilyen 10-15 év, és így nagyon-nagyon szépen elveszik a hagyományőrző cigánykultúra, úgy a zenében, mind a táncban. Magam tekintetében pedig, ahogy mondtad, olyan sok mindent csináltam már, és de lehet, hogy még csinálnék. Tudod, szokták mondani a táncosokról, hogy öreg táncosok. Jó magam is, öreg táncosnak számítok. De az nem azt jelenti, hogy már nincs ötletem. Tehát, hogy nagyon sok ötletem van, hogy mit szeretnék. Türelmes ember vagyok, és kivárom a soromat, hogy hát, ha még összejön, hogy még sor kerülhet erre. Ez a 30 év, ez a 30x év, mondtam neked az előbb, hogy mint egy házasság. Hát van benne lent, van benne fönt, és nyilván a nézőnek azt nem is kell látni. Persze. Azokat a dolgokat, amik a háttérben zajlanak. Tehát az, hogy te 6-700 kilométert utazol egyik helyszínről a másikra, az, hogy reggel fél hétre érsz haza, és közben reggel 10-kor már indultál. És ezek nehézségek, nyilván nehézségek, de közben meg valamiért akkor is imádjuk.

Jupka már 6 éves korában bekerült a Szkópjei Rádió gyermek rádiójátékainak együttesébe. Később musicalekben szerepelt és gyermekműsorokat vezetett. Így már fiatalon otthonosan mozgott a stúdiók világában és a színpadon.

Az Addio Jupka pályafutásának egyik legfontosabb dala lett. 1970-ben ezzel nyerte meg az aténi nemzetközi dalfesztivált, 70 ezer néző előtt. A dal görögül előadott befejezése valóságos ünneplést váltott ki a stadionban.

Az igazi áttörést az 1967-es szkópjai fesztiválgyőzelem hozta meg Ljubka számára. Ekkor figyelt fel rá a Jugoton, zágrábi felvételének hangszerelője, pedig később férje és alkotótársa Nikica Kalogyera lett.

A berni énekversenyen Ljubka Tereza Kesoviával és Miro Ungárral képviselte hazáját. Produkciója minden zsűri tagtól a legmagasabb pontszámot kapta, így a csapat az aranymedvével térhetett haza.

A berni és az athéni győzelem után Jupka előtt megnyíltak a nemzetközi színpadok. Japánban 12 ezer néző előtt énekelt, Németországban pedig hosszú turnékon német nyelven lépett fel. Mégsem költözött külföldre. Nikica és Zágráb jelentette számára az otthont.

0: lijepa.
1: Ljubka Dimitrovszka közvetlen, szerény és érzékeny művész volt. Úgy tartotta, hogy izgalom és érzelem nélkül nincs hiteles színpadi előadás. Hangja ma is tovább él dalaiban. Búcsúzunk tőle azzal a szeretettel és derűvel, amelyet egész életében közönségének ajándékozott.

0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.